Gyere velem, ezer egy éjjel, mint a mesék. Fogd a kezem, és ne félj, csak bízz bennem. Most csak rám figyelj, én majd vigyázok rá.

0: That was a David Bowie song.
1: Rádió Mora. Egy óra csak zenével. Muzika bez prestanka.

Csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsátok.